zenetheno kai mrasi bedidi mpona sie hu ye hu ayentu minidi no wenu ina wirefia na oh messi nyebribi.